0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Több mint 10 év után újra Budapesten ad koncertet jövő nyáron a Nickelback. A népszerű kanadai rockcsapat jövőre indul ismét turnéra. A hamarosan megjelenő új, immár 11. albumukhoz kapcsolódó koncertsorozat keretében a zenekar több mint 10 év után tér vissza Magyarországra, és 2027. június 29-én fellép a Budapest Sport Arénában. A nagyszabású turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Hova tűz?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán. Pósfai Gábor azt írta, a rendőrök csak nem 400 minta közül választhattak, ezek kiértékelése után elindul majd a tesztidőszak, ahol a gyakorlatban is ki lehet majd próbálni a most kiválasztott termékeket. A miniszter hozzátette, hogy a vélemények megismerése után elkezdődik a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. Híreink végén pedig sport. Győzelemmel kezdte a szezont a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár Arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, de hozzátette azt is, hogy a lányoknak a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy újabb sikereket arathassanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrincz Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. Egységes régióként fejlesztené a Balatont, és ennek érdekében összefogást sürget a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet pénteki közleménye szerint az a cél, hogy a Balaton térsége önálló régióként, saját célokkal, mérhető eredményekkel és világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és európai fejlesztés politikában. Rámutattak, hogy a tóvize, partjai, települései és közlekedési rendszere nem igazodik a megye határokhoz, ezért a térség jövőjéről sem lehet egymástól elszigetelt döntéseket hozni. Hozzátették, hogy a tóvédelme, a vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus, a helyi gazdaság és a megfizethető lakhatás egyetlen közös ügy.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Kaposvárra érkezett a héten a Cégtudat. Az országos képzési program itteni állomásának a Mate Kaposvári Kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. A kezdeményezés hiánypótló, hiszen a szakértők szerint nagyon kevés olyan vizsgálóhely létezik, amelyik kifejezetten a traumát elszenvedők megfelelő ellátását szolgálná. A rendelő kialakításához és az ellátás megszervezéséhez nyugat-európai példákat hívtak segítségül. A szakemberek jelenleg önkéntes munkában végzik a tevékenységüket. A rendelőt civil támogatásból, alapítványi és céges felajánlásokból valósították meg. December 5-éig lehet nevezni a 37. Media Wave nemzetközi filmes és zenei fesztiválra, melynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal. A fesztivált április 29-e és május 2-a között tartják. A rendezvényen kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd, emellett workshopok és pódiumbeszélgetések, valamint közösségi programok várják a látogatókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Kora reggel 14, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a második helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszája volt, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet a honlapján közölt elemzésben. Az adataik alapján országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,5 Celsius fok volt, ami csaknem 3 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Azok a gyerekek is küzdhetnek olvasási nehézséggel, akiknek az eredményei ezt nem feltétlenül jelzik. Ezt a Pécsi Tudományegyetem kutatói figyelték meg abban a vizsgálatban, amelyben 140 5. osztályos tanuló olvasását mérték fel 13 szempont szerint szeptemberben Baranya megyében. A szókincstől a fonológiai feldolgozáson és a figyelmen át az olvasási motivációig több szempont szerint vizsgálódtak a szakemberek, akik megállapították, hogy a szófelismerési nehézségre utaló szemmozgás mintázatok nem csak azoknál a tanulóknál jelentek meg, akiket korábban olvasási problémával diagnosztizáltak. Híreink végén pedig sport. Győzelemmel kezdte a szezont a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár Arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, de hozzátette azt is, hogy a lányoknak a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy újabb sikereket arathassanak.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Kora reggel 14, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrincz Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. A jövő hétvégén folytatódik a Szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát, mondta a miniszterelnök pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a prioritás az egészségügy, az oktatás, az állami alkalmazottak és a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása. A kormányfő hozzátette azt is, hogy jövőre 500 milliárd forinttal növelik az egészségügy forrásait, továbbá, hogy jutalmat kap a paksi védekezésben részt vett, csak nem 1100 ember. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán. Pósfai Gábor azt írta, a rendőrök csaknem 400 minta közül választhattak, ezek kiértékelése után elindul majd a tesztidőszak, ahol a gyakorlatban is ki lehet majd próbálni a most kiválasztott termékeket. A miniszter hozzátette, hogy a vélemények megismerése után elkezdődik a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Kora reggel 14, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt, tiszteletem, a mikrofonnál kezd Helyi Tibor. Ma 2026. október 11-e van, kelemes az idő, és hát olyasmit látni kinn az utcákon, amit mostanában nem pocsolyákat, hoppá, hoppá, igaz? Mindjárt meg is nézzük, hogy mennyi eső esett, köszöntjük majd névnapos és szülinapos hallgatóinkat, és persze sok jó zenét hallgatunk. Kezdjünk is bele.

0: kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most!
1: Szerintem nálam most egy tea lesz. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket. 2 perccel múlott el 7:45. Október 11-e van, ami annyit jelent, hogy ma van a lánygyermekek nemzetközi napja és az úgynevezett kijövetel világnapja. Egyben a mai napon van az ölej meg egy zenészt nap, a nemzetközi tojásnap az bár ugye csütörtökön, nem bocsánat, pénteken volt, de azért kötetlenebb témanapként a mai nap is tartanak ilyen, vagy ennek kapcsán rendezvényeket. Ma van a sajt szociális nap, a minden gyerek számít nap, a nemzetközi kolbászos tekercs nap. Úgyhogy igazán dús ez a mai nap. Szerencsére esős nap is van, mert ez nem egy világnap, de ez tény. A mai napon 4,5 milli csapadék hullott, és tegnap még 12, így aztán egy kevéskét sikerült pótolni. Abból a hiányból, ami hát ugye az elmúlt hónapokban mondjuk úgy, hát fel nem halmozódott, mert a hiány nem tud felhalmozódni. A hiány az hiány, tehát bízunk benne, hogy lesz majd még csapadék, és erre a nap folyamán többször vissza fogunk majd térni. Most egyelőre ismét zenékkel folytatjuk tovább. Ja, és hát persze azzal, hogy ha valaki esetleg kimegy, kint van dolga, akkor úgy készüljön, hogy jelen pillanatban 13 Celsius fok van, enyhe tehát az idő, jó magas páratartalommal.

91.2. Rádió Most. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Borult az ég, nem adhattuk a kellő napot, de azért jó reggelt kívánok mindenkinek. Délután 2-3 órától viszont lesz majd napsütés is. Most egyelőre 2 perce járunk, még csak 7:30 után. Nézzük ezt a mai napot. Lesz-e még esetleg a mai napon eső? Hát kedves kiskertészek, vagy éppenséggel gazdák, azt kell mondjam, hogy a mai napon csapadék nem várható már, vagy csak nagyon elvétve. És ez kb. A holnapi napra is érvényes, de a következő héten megint nem valószínű, hogy csapadék hullana, pedig ez a 11-2 millió, ami lehullott, ez tényleg nagyon jól jött. Főleg így, ilyen csendes módon. De nézzük a mai napot, ugye a mai nap egy mérlegnap, a jegy harmonizáló, egyensúlyra törekvő energiái dominálnak majd ma 11-én. Ez az új kezdeteket és az átlagosnál erőteljesebb intuíciót és szellemi inspirációt hordoz magában. Pihenésre nem ír az asztrológia, de mivel vasárnap van, hát remélem, hogy a lehető legtöbb hallgatónknak kijut.
0: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Living in the

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 2 perc, ennyivel járunk 3:48 után. Jó reggelt, sziasztok! Névnapi köszöntő a folytatásban, hát sorolni is nehéz, van jó néhány belőlük jut erre a mai napra, október 11-re. Brigitta, Birgit, Bruno, Celina, Cettina, Csák, Galina, Germán, Gitta, Hont, Lajos, Mária, Pintyőke, Placida, Platina, Sándor, Szelina, Szendike, Tasziló, Tódor, Zelina, Zina, Zinaida, és ugyanez csak éppen pontos jével írva Zinaida. A Brigitta a legrégebbi ezen a mai napon, őket köszöntöm egy jó kis sztorival, egy kiváló történelmi példával, svéd Szent Brigittával, aki a 14. század elején élt, Észak-Európa egyik legbefolyásosabb, középkori látnok misztikusa volt, és egyben Európa védőszentje már. 8 gyermek édesanyjaként megözvegyülése után alapított szerzetesrendet, majd Rómába utazott, ahol határozott látomásaira hivatkozva nyíltan intette és bírálta a kor pápáit, sürgetve visszatérésüket Avignonból az örökvárosba. Ő is példa arra, hogy akár egy személyes idézőjelbe vett hadseregként is lehet eredményeket elérni az életben. Gratulálunk valamennyi névnaposnak, Anasztézsa slágerét pörgetem most nektek. Boldog névnapot!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Kaposvárra érkezett a héten a Cégtudat. Az országos képzési program itteni állomásának a Mate Kaposvári Kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. Több mint 300 000-en töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormányzati tájékoztatón. Az eredményeket részletezve a tárcavezető elmondta, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a egyetértett. 86% felett volt azon válaszadók aránya, akik az extrém gyorshajtás kapcsán szigorúbb büntetést javasolnának akkor, ha a baleset súlyos sérülést vagy halált okoz. A jármű elkobzás 85%-os támogatást kapott a kérdőívben abban az esetben, ha a járművezető visszaesőként követ el különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Kora reggel 14, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Vissza a zenékhez. Alok és Jazz Glyn, Rosé, Bon Jovi már is előkészítve. Aztán folytatjuk tovább a zenéken túl néhány hasznos információval. Ugye névnaposokat megköszöntöttük, nem maradhatnak ki a születésnaposok sem pedig a programajánló, úgyhogy ezek lesznek a következő tételek. Itt a 91.2 Rádió Moston. Kellemes vasárnapot, Pió Pienés kívánunk a mai napra is.

0: velünk mindent megtudhat. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt most. Kalendárium.
1: Drága születésnaposok, sok-sok boldogságot kívánok nektek! Az órára nézve azt látszik, hogy 2 perce múlott el 8:49, naptára nézze meg azt, hogy október 11-e van, tehát a mérlegek ünnepelnek továbbra is, bár apránként most már majd átmegyünk a következő csillagjegybe. A mérlegeket pedig, főleg a mai nap szülötteit az jellemzi, hogy kiváló diplomáciai érzékük van, mély intuícióik és a harmónia iránti erős igényük, nem mellesleg inspiráló, karizmatikus és kreatív vezetői energiákkal is bírnak ezek az emberek. Nézzünk néhányat esetleg a híresebb szülöttek közül, hogy kik születtek ezen a mai napon. Például Forcsik Viki színésznő, Emily Deschanel amerikai színésznő, Szupkai Viktor humorista, Szőke András humorista színész, Kepes András neves újságíró, és még sokan mások természetesen. Nekik is jár a köszöntődal, amit Rihanna énekel.
0: Ez volt a kalendárium. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: programajánló.
1: Ez az amerikai szépség zenéje volt, egy kicsikét felturbósítva a Csakatta előadásában még 2000-ben, úgyhogy rá is csatlakozom, és gyorsan sorolom, hogy milyen mozikat lehet megnézni ma a kaposvári Kultikban, ugye lesznek már délelőtti gyermek előadások. Így a Mesék, a Mancsőrjárat, a Dinófilm, a Préri farkas visszavág, a Macskák a múzeumban 2, a Sauna bárány és a Moszatvég szörnye, jönnek a szívfacsaró filmek, például a Vadon szíve Brad Pittel, a Másik mami horror, az Átkozott boszorkák 2 romantikus fantasy, a Bosszúállók végjáték egy kis plusz ráadással. Műsoron még a Kaptár, a Csajos hétvége vígjáték, a Digger, a Verity, a Magic Queen in Budapest és a Mommy Blue. Kiemelném most a Queen filmet, a Magic Queen in Budapest filmet. Ugye, hát olyan ország vagyunk, ahol a Queen eljutott és élőben koncertezhetett. Elsőként ugye a Vasfüggöny mögött. Aztán utána se jöttek vissza, éppen ezért mi magyarok óriási becsben tartjuk ezt a koncertet. Ugye született már belőle dokumentumfilm, a Hungarian Rhapsody, hát nagyon kíváncsi lennék, még nem láttam ezt a filmet, azt igen, ezt nem, de összehasonlítom majd, hogy mi a kettő közötti különbség, esetleg történt-e újravágás, vagy csak újra címkézték magát azt az alkotást. A koncertfilm tehát a Queen népstadionbeli fellépéséről szól, amely ugye 1986-ban volt, vagyis idén pont kerek évfordulót ünnepel, ennek kapcsán van a vetítés, és ennek kapcsán Freddie Mercury kiállítás is van hazánkban megtekinthető.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
4: Na, megkérdezem az AI-t. Beírom a Gemininek. Kedves!
3: Figyelj, jön az első bejátszás.
4: AI.
3: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
4: X.
3: Bossz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
4: Emberinek tűnt.
3: Igen?
4: Inkább ember.
3: Eltaláltad, ez egy valódi ember. For Steven és az Alive című dal.
4: Na, ugye egy ember.
3: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
6: És már önöket szállítják.
5: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
6: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
5: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
6: Kaposvár! A jövő felé.
5: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is borongosság van, azonban már nem esik az eső, sőt felszakadozik majd a felhőzet, és napsütést is láthatunk már majd délután 2-3 órától cirka. Jelenleg 12 Celsius fok van, felfrissült a levegő, egy picikét talán a környezet, a táj is, a lehullott 10-11 milli csapadéknak köszönhetően. Egyébként én tegnap Budapesten voltam délután, arra sokkal nagyobb zuhé volt, egész úton hazafelé szakadt az eső, és nem kicsit, nem tényleg nagyon, azért özönvízszerű nem volt, de jó sűrű az már egyszer biztos. Hát most az az országrész kapott bővebben ez a helyzet. De nézzük, hogy nálunk mi lesz a helyzet. Hát hőmérséklet ügyileg úgy néz ki a dolog, hogy ma a napi csúcs az olyan 16-18 Celsius fok lesz, és ez tulajdonképpen így marad csütörtökig, akkor picit emelkedik, és elérheti onnantól kezdve már majd a 20 Celsius fokot. Sokkal aggályosabb az, amit az előrejelzés a hajnalokra mutat, ugyanis amíg a mai napon 10-12 fok volt, ez fokozatosan csökken, szerdán, vagy szerdától, inkább így fogalmazok, akár elérheti a fagypontot is. Legalábbis bizonyos helyeken, nem mindenhol, nyilván a belvárosban kevésbé valószínű, mint a külsőbb részeken, de már azt mutatja az előrejelzés, hogy lehet talajmenti fagy.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Ismét lesz reuma klub a kórházban. Megőrizték veretlenségüket a kosarasok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez klubot a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak, egyebek mellett a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről, valamint a felnőttkori védőoltások jelentőségéről. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje szeptember 28-a és október 2-a között Kaposváron a 48-as ifjúság útja 17 szám előtti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló Hyundai típusú gépkocsinak, majd adatai hátrahagyása vagy a hatóság értesítése nélkül távozott a helyszínről. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember elején jelentette be, akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. A kisadózó vállalkozók tételes adója, azaz a KATA, erősítheti a kisvállalkozásokat, hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez, ám az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő rendelkezések módosításra szorulnak. Ezt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közölte, az adónem megújítását szolgáló törvénytervezetet értékelve. Üdvözölték, hogy a lehetőséggel a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és a tanulmányaik mellett vállalkozók is élhetnek. Azt írták, hogy a havi tételes adó növelése jelentős mértékű, de szükséges ahhoz, hogy a KATA fenntartható és az adórendszer többi elemével összhangba kerülő adózási forma legyen. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben még borongós lesz a nap, helyenként csapadékra is számítani kell. Napközben aztán nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és még a napot is megláthatjuk. Élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés, de még időnként megnövekvő felhőzet vár ránk csapadék nélkül. A holnapi maximum 15 és 17 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Továbbra is tart a hétvége, azért még ne írjuk le, annak ellenére se, hogy borongós az idő. Sziasztok, 4 perccel 9 után tovább folytatom programajánlóval, időjárás előrejelzése. Megnézzük, hogy lesz-e még majd csapadék a belátható közeljövőben. Hozom a horoszkópot is, de ti mindenféleképpen, aki megteheti, az koncentráljon a pihenésre, hiszen az bizony elengedhetetlen a kiégés megelőzéséhez, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a mindennapi munkahelyi elvárások és a folyamatos stressz után végre lelassítsunk egy picit. Mondjuk ennek ellenére, vagy inkább ellensúlyozására, én most mégis tempós dalokat fogok játszani, Cee-Lo Green-nel az élen.

0: minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Programajánló.
1: Picit nézünk előre az időben ez alkalommal. Nézzük, hogy a következő héten milyen programok lesznek. Így például a hét közepén, október 14-én szerdán délután 5 órakor a már közelgő 56-os emlékünnep kapcsán lesz egy előadás Szakolcai Attila történésszel, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa. Ő tart egy előadást, amelynek a címe a Magyar Forradalom, a 70 évvel ezelőtti 56-os forradalom hazai eseményei. Ez a múzeumi esték sorozatban zajlik a Ripronai Múzeumban, még egyszer telt szerdán délután 5 órára várják a Santus terembe a kedves érdeklődőket. Aztán a jövő hétvégén a Kaposvári Bakelit Klub szervezésében lesz majd az őszi kaposvári hanglemezbörze, 9 órától 16 óráig a K-központban. Egy kis cserebere, lemezmosás, zenei könyvek, magazinok, kifi eszközök, erősítők, hangfalak, lemezjátszók, de kiegészítők, kazetták, CD-k, DVD-k, VHS-ek, LP-k, maxik, kislemezek, használt hanglemezek mind várják a kedves érdeklődőket. Aztán lesz majd egy vers találkozó is a jövő héten szombaton az Agórában, 10 órai kezdettel Vers mindenkinek címmel. Mondj te is egy verset, jelentkezz a csoportunkba majd az első találkozóra, hozd magaddal a kedvenc versed. A célunk egy olyan közösség megteremtése, ahol kendőzetlenül beszélhetünk versekben. A hangulat garantált, már csak te hiányzol. Olvasható a felhívás. 14 éves kortól várják a kedves érdeklődőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Na tessék, éppen csak elmúlott 9:30 picivel, az most egész pontosan 3 perc, és kisütött a nap, idő előtt pedig csak 2 órától mutatta az előrejelzés. Ja, jönnek még a felhők, mennek még a felhők, lehet, hogy kitakarják a napot, de azért ez a mostani napsütés, hát ez egy áldás. Mint ahogy az eső is az volt, ami ránk hullott, az a bő 10 milli. Amúgy jelen pillanatban 13 Celsius fok van. A kérdés azonban, ahogy előzetesen megígértem, az lesz esetleg olyan kiadós csapadék, mint amilyen érkezett az elmúlt időszakban. Az a helyzet, hogy ma hideg front van, a fej is fájhat, de több csapadékot mára nem ígért az előrejelzés, és az a szomorú helyzet, hogy az egy hónapos előrejelzés, ami előttem van megnyitva a képernyőn, az azt mutatja, hogy jövő kedden szerdán szél is lesz, de nem fog esőt hozni. Az majd csak 21-ére valószínű legközelebb a jelen helyzet, jelen állapot, jelen előrejelzés szerint.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Csapjunk bele mai napi horoszkópba. Négyesével hozom őket. Mérleg, a mai nap uralkodó energiái segítik a belső harmóniád megteremtését, így bátran hoz meg egy fontos, egyensúlyteremtő döntést. Skorpió, erőteljes intuíciót pontosan megmutatja ma a helyes utat, ezért bízz a megérzéseidben, a felmerülő helyzetekben is. Nyilas, egy váratlan sugallat, egy kötetlen beszélgetés új és inspiráló ötleteket hozhat a jövőbeni

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Második rész a háromból. Vízöntő, nyitottságod és egyedi gondolkodásmódod ma értékes élményekhez juttathat egy társasági kapcsolatban. Halak. Különösen érzékeny és kreatív hangulatban leszel ma, ami kiváló alapot ad a művészi tevékenységekhez, vagy akár az érzelmi elmélyüléshez. Kos, bár a megszokottnál türelmesebb energiák vesznek körül, érdemes ezt a lassúbb tempót a meglévő kapcsolataid ápolására fordítanod. Bika, a testi-lelki kényelem és a jó ételek élvezete ma a tökéletes egyensúly teremt benned a mindennapi hajtás után.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Elül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenete.

0: égenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp 3/3. rész. Ikrek, könnyed kommunikációs készséged ma különösen karizmatikussá tesz, így aztán könnyen szót értesz bárkivel. Rák, az otthon melege és a családi légkör most nyújtja számodra a legnagyobb biztonságot és érzelmi feltöltődést. Oroszlán, nagy lelkűséged és kisugárzásod melegséget hoz ma a környezetedbe, amivel aztán önzetlen örömöt szerezhetsz másoknak. Tűz. A részletek iránt éles figyelmed ma segít tisztázni egy korábban félreértett helyzetet, vagy praktikus kérdést.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: I don't wanna fight and I'll be your star.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán. Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Bezár holnap az élményfürdő. Idén sincs Halloween, de tök jó futás nélkül. Üdvözlöm Önöket, 10 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Holnaptól zárva lesz a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ez idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. A magyar fiatalok életében fontos védőhálót jelentenek a társas kapcsolatok, miközben sok fiatalt ér bántalmazás, derült ki egy a Mentális Egészség Világnapja alkalmából közzétett felmérésből. Eszerint a 14 és 19 év közötti fiatalok legfontosabb informális támaszai a barátok és közvetlen családtagok. A válaszadók 80%-a megértőnek és segítőkésznek tartja barátait, 73%-uk a szüleit. Ugyanakkor a válaszadók több mint fele jelezte, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazták, ez mintegy 330 ezer fiatalt jelenthet. A bántalmazás leggyakoribb formája a csúfolódás, a rosszindulatú pletyka, erről a megkérdezettek 41%-a beszélt. További 39% bántó, megalázó kritikáról, 34% pedig kiközösítéstől szenved. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédese közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók három táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben még borongós lesz a nap, helyenként csapadékra is számítani kell. Napközben aztán nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és még a napot is megláthatjuk. Élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés, de még időnként megnövekvő felhőzet vár ránk csapadék nélkül. A holnapi maximum 15 és 17 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Egy óra múlva ilyenkor kezdődik az Easy Rider, majd Moli kapitánnyal. Addig pedig tovább lendülünk.

0: tiéd. Rádió most.
1: Szeretem zombörös slágerét, őt hallgattuk, remélem, hogy, és feltételezem is, hogy nem vagyok ezzel egyedül így. 3 perccel járunk 4:11 után, sziasztok, az Everything But The Girl érkezik a folytatásban. Kis mentális kisimulást hozva azoknak mindenféleképpen, akik a 90-es évek zenét kedvelték, mert ugye ez onnan a derekáról származik, és azért is, mert ugye a munkanapok feladataitól való tudatos eltávolodás így vasárnapra, igen, az segít megőrizni a mentális tisztaságot is, hogy aztán holnap már hétfőn friss szellemi kapacitással és élesebb fókusszal tudjunk visszatérni, tudjunk mondani többes számba, amikor egyrészt én is, és már nyilván még ópáran, akik ügyelet vannak, dolgoznak vasárnap is, és hétfő meg éppenséggel nem, de hát az élet ilyen változatos. A legtöbben azonban hétköznap dolgoznak, és hétvégén sem. Úgyhogy kellemes kikapcsoló hétvégét, vasárnapot kívánunk, de gondolván azokra is, akik éppen most is serénykednek, nekik pedig jó munkát, és aztán utána, ha vége majd ennek a műszaknak, akár ma, akár holnap, legyen akkor egy megkésett, de pihentető kikapcsolódás.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
2: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
4: Anyám tyúkja. Hémiakő tyúkanyó.
2: Fog be.
4: Nadlást is akarod?
2: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
4: Húha.
2: Na?
4: Ez AI.
2: Tényleg? Azt mondod?
4: Igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
2: szívatni. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
4: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
2: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már viccelek.
4: Nem volt rossz egyébként.
2: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
4: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
2: Bukta, mert ez is AI.
4: Ne szorakozz.
2: Komolyan mondom.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
6: És már önöket szállítják.
5: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
6: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
5: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
6: Kaposvár.
5: Úton a jövő felé. Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Vasárnap van, és azért, mert vasárnap van, ez nem azt jelenti, hogy eseménytelen volna a nagyvilág. 3:30 után járva most Sakirát, Ákos, aztán Sziát ígérem, és nem sokkal később egy lapszemlét, amelyben körbenézünk. Nem csak itt Kaposváron és Somogyban, hanem a

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Hamarosan 11 órát követően jön majd az Easy Rider, amely ez alkalommal Igalba fog ellátogatni, ahol szüreti, hát hogy is mondjam, rendezvényt szerveztek az elmúlt hétvégén. Innen hoz egy kis hangulatjelentés majd Moli kapitány, előtte pedig lapszemlézünk. A kaposvármos.hu-n írtunk arról, hogy több helyszínen is várják a véradókat Somogyban a következő héten, hogy még mindig sok a csalás, és most újabb fantáziákkal jutnak be a lakásunkba, mondván, hogy új tévicsatornát állítanak be, vízórát olvasnak le, szerelni fognak. De beszámolunk az őszi komponentrend változásról a Balatonon, a magyar kismamák forradalmáról, hogy az óraszám alapú munka hódít a körükben, aztán a klímaváltozásról számolunk be, lajtos kocsik és napelemes kutak az erdő mélyén, víz visszatartás és vadállomány védelem a somogyi erdőkben, hogy ez milyen módon valósul meg. Aztán változik az e-mailezés 2027-től a Gmailben, erről is beszámolunk, és hogy láthatatlan vízjelek kerülnek az EU-ban a ChatGPT által generált szövegekbe, és szerintem most már majd a képekbe is, így aztán egyértelműen ki lehet majd szűrni, hogy mi az, amit a mesterséges intelligencia írt, alkotott, rajzolt, készített, hogy azért ne tévesszen meg bennünket.

0: és hogy teljes vakon tartson bennünket. Mindez tehát a www.kaposvármos.hu, de ígértem fontos híreket is a nagyvilágból. Halálos akit a támadás érte a riádi nemzetközi repülőteret a jemeni húti lázadók akciójában, az AP hírügynökség számolt be erről. Kritika és feszültség, írja The Guardian, Donald Trump Ukrajna elnökének lecserélését szorgalmazza az újabb dízel üzemanyag megállapodások fényében. Az Al Jazeera arról írt, hogy tömeges őrizetbe vételek és demonstrációk zajlanak Új-Delhiben a választói jegyzékek módosítása miatti tiltakozások során. A Nobel Prize komitté arról számol be, hogy 2026-os Nobel békedíj, a Navi Pillay korábbi ICC bírója kapta az elismerést a nemzetközi jog védelméért. És végül az Agence France Presse beszámolója szerint szorosan zárt a Strait of Hormuz, Irán megerősítette a tengerszoros feletti teljes katonai ellenőrzését.
1: Ez volt a lapszemle.

0: Reklám. Baros napok. 6 nap extra kedvezmények. Október 12-től 17-ig irány a Baros szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegély léc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok. 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Még lehet nevezni a fotópályázatra. Változik a balatoni kompok menetrendje. 11 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temetők kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket a kaposvári virágfürdőben, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces csoportos gyógyúszásokat hetente 2-szer tartják, ennek részleteiről, valamint a csatlakozás feltételeiről a kaposvári virágfürdő telefonszámán vagy e-mail címén lehet további tájékoztatást kérni. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint október 12-től, azaz holnaptól Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-8 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Az érintettek 2/3 a végleges szabályokra vár a döntéshez, derül ki egy most közzétett online kutatásból. A válaszadók fele nyitott a váltásra, az általányadózók számára a céges számlázás lehetősége, míg a jelenlegi katások körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. A kutatás szerint a jövő évtől bővülő kata megosztja a jelenlegi katás vállalkozókat. A válaszadók közelfele túl magasnak tartja az eddigi 50 ezer forint helyett az új 75 ezer forintos összeget, több mint harmaduk megfelelőnek, mint egy ötödük pedig az előnyökért cserébe magasabb adóterhet is vállalna. Ismét heves viharok sújtották szombaton Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. A meteorológiai szolgálatok szerint a következő időszakban is kiterjedt, helyenként jelentős csapadék várható a területen, ami azt eredményezheti, hogy a korábbi esőzések miatt telített talajokon megnő az újabb áradások és földcsuszamlások veszélye.
1: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben még borongós lesz a nap, helyenként csapadékra is számítani kell. Napközben aztán nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és még a napot is megláthatjuk. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés, de még időnként megnövekvő felhőzet vár ránk csapadék nélkül. A holnapi maximum 15 és 17 fok között valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Ízrider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ezúttal az Izrael igazban készült mégpedig a múlt heti születi felvonuláson. Elsőként Szepit, Szirer Józsefet kérdeztem meg, ő igai lakos.
2: Figyelj, de ilyenkor az emberek esznek, isznak. Te mit ennél születi felvonuláskor? Mit tudsz elképzelni a tányérodba? Vagy mit tettél most?
3: Mit tudnál? Hát babujást tettem, de egy kicsikét hagyott maga után, mert erőtlen volt, meg kevés volt a csülökben. Meg egy kis só esetleg, egyébként tehető.
2: Otthon miket készített? Mi a kedvenc étel?
3: Tömény csonka, lilahagyma, túró, friss kenyér.
2: Gyományos.
3: Állítólag ettől is meg lehet élni, szóval életben lehet maradni. Testet tápálni kell, mert különben elhagyja a lélek.
2: Dire József, Szeszi, igali, de sokat értek én Németországban, milyen a gasztronómia?
3: Nekem nem ízlik. Nem az én számizéhez.
2: De egy jó knédli.
3: Nem, az itthoni az jobb.
2: Jobb.
3: Az itthoni jobb, ja. Az arra volt jó,
2: léberkéze.
3: Hogy az ember, hogy megéljen, szóval átvészülje heteket, hónapokat, éveket, de viszont nem tartós az. Az ilyen gyors étterem, arra vannak ráva németek.
2: Régi hagyományos magyar ízeket kedveled.
3: Igen, mindenféleképpen.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A Somogyi Hagyományőrző Huszár Egyesület is részt vesz az igali szüreti felvonuláson. Máj Péter, téged már régen is felek, most fejeztél be éppen egy gulyás leves. Milyen volt?
2: Non plus ultra.
1: Menjünk vissza a jó pár százért. Huszároknak volt ilyen annak idején, szerintem Ferdinánd ezrednél?
2: Igen, hogyne. Porfúny mellett ugye ki volt osztva, hogy miből lehetett készíteni ételt, de kára pontosan. A természetesen akkor lehetőségük volt, hogy főztek, első helye szerepet. A babgulyás az egy fantasztikus.
1: Tényleg a huszároknak mi volt annak idején a hatáp, hogy oldották meg, miket? Kóbász, szalonna?
2: Pontosan. Tehát ezek a füstölt árok ugyanis tovább elállt természetesen. De minden. Hát figyelj, amikor éppen olyan gondjuk volt, hogy rekviráltak, ugye, mert arra is volt szó, amikor nem volt se pénz, se posztó, önellátók voltak természetesen.
1: Amit találtak, hogy tudtak.
2: Borjút ugye megszabadították, kifolytották a bőréből, és készült a finom borjúpaprikás, persze.
1: Neked egyébként mi a finom, mi a kedvenc ételed? Szárgyomorod van még?
2: Hál' Istennek, ki van bádogozva, tehát nincs ilyen gond, tehát hogy mondjam, nincsenek ilyen privilegizált ételei, mindent nagyon szeretek, hál' Istennek. Én hálás közönség vagyok ilyen szempontból.
1: A gyomrodnak is jó.
2: Hál' Istennek, igen.
1: Én azt gondolom, régiek ettek régi hagyományos ízeket, nem volt parizer, meg nem volt ilyen hőkezelt csonka, jobban is ártak, mint mi.
2: Pontosan. Tehát minden, ami, ahogy a jó Isten megteremtett.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom a beszélgetést Máj Péterrel, a Somogyi Huszár Egyesület tagjával, hiszen nagyon érdekes dolgokat mond, hogy kerülnek ilyenkor felszínre a beszélgetés alkalmával.
2: Tényleg a borral hogy állsz, Máj Péter?
3: Hát nem vagyok egy nagy borívó egyébként. Ez kimaradt. Az alkohol az nem az erősségem, nem az erősségem.
2: A gasztronómiát az csiped meg a finom ételeket is. Szóba került a ökológiai lábnyomunk.
3: Így van. Hál' Istennek ugye most nagyon divatos ez a szólam, hogy az ökológiai lábnyom. Jelentem, a parasztembernek az ökológiai lábnyoma -3 volt. Nem nulla, -3. Ugyanis akkor megsütötte a kenyeret, de ott is mivel? Rőzsével, izigel és szőlővenyigével. Kérem szépen, a úgynevezett hulladék hő, amikor benne volt a kemencébe. A szezon gyümölcsöt gyönyörűen megaszalta, szőlő, szilva, alma, körte, a legfinomabb ciberleves ebből kész. De még mindig nem volt...
2: Ciberleves? Az mit akar?
3: Kérlek szépen, aminek az alapanyaga az aszalt gyümölcs. Kérlek szépen, de még mindig volt annyi kis hő, ha éppen akruális volt, ugye felfűzött paprika, darálni való paprika, vetett és megszárította. Kenyér, aszalék és paprika szárított. -3. Na ez volt a nagy trúvája.
2: Konka kóbász fönn a füstbe, a padláson.
3: Ilyen gondja nem volt, hogy kiúzták a konnektort, meg át az élet. A konnektor sem volt, meg villany sem egyébként.
2: Hát ha marad a paraszti gazdálkodás, akkor lehet, hogy csomó ember nem megy el a Lidlbe.
3: Pontosan a feeling, ami akkor volt. Tehát az a paraszt élet, az a része, a teljes önellátás, tudták, ismerték a szomszédot, tudták, hogy mi hogy kalákába dolgozott.
2: Hát a trágyát az vagy a földet tették, vagy még el is égették gyakran, kályhában meleget adott.
3: A tehénlepényt egyértelműen természetesen, jó hőértéke volt, de minden másban is jeleskedtek a paraszt. Tehát én azt mondom, tehát amikor arról beszélek, hogy a kalásztól a kenyérig, én sem szívesen húznám a kaszát hajnali 7-től este 10-ig. Az életérzést, ugye? Házukat saját maguk építették.
2: Zsuppal fették.
3: Így pontosan.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Még mindig Maj Péterre beszélgetek, érdekes dolgokat mond, ő tisztában van, vagy volt a régi paraszti élet történéseivel is. Annak idején szinte mindent feldolgoztak a paraszti udvarban. Önellátogoltak teljesen, a kenyeret is saját maguknak sütötték.
2: Vagy a kenyérsütésnél parasztkemencét még nem is kellett hozzá férfi, az asszonyok csinálni. Csináltak egy flasztert, lerakták napjára a téglát, utána fából csináltak egy boksát, kialakították, a kert végéből hozták be az anyagos sárgaföldet, betapicsolták, egy füsti nyillás és egy tüzelőnyillás. Lassú tüzet raktak, megégett, megszilárdult, ennyi. Készen volt a kemence, 5 kenyeres kemence volt. De ott sütötték meg a pompost is, a legkisebb kenyeret, ugye, mert a gazda ment a hegyre, ott volt a tarisznyába, a szalonna meg a sonka, a bor a hegyen, hagyma pedig a szőlőhagyma volt. És aki életében nem evett kenyér, lángost, az semmit nem evett még.
1: Maj Péter, te azért otthon vagy ezekben a dolgokban, az a kenyér, amit régen sütöttek a kemencébe, az egy hétig is kenyér volt tovább.
2: Nem véletlen, hát kovászolt kenyér. Amikor befejezte a dagasztást a gazdasszony, lekaparta a teknő faláról, fehér vászonzacskóba betette, fölakasztotta a kája fölé, megszárította, ez volt a kovász. Előtte este be kellett kovászolni, ugye? Vízzel, sóval és lisztel, másnap hajnali 4-kor felkelt a gazdasszony, és elkezdett dagasztani. Akkor volt jó a kenyértészta, ha megcsorrant az elem. Azt tudod, mit jelent? Megjelent az izzadság a homlokon.
1: Ja, igen.
2: Vagy amikor elvált a nyers tészta a teknőfaláról. Ennyi. 5 kenyér. 5 malom kenyérni kell.
1: Félelmetes. A tejet is földogozták, jött a túró, amivel be aludt tej.
2: Minden. Én megszámoltam, ugye mindig érdekes módon, hogy mit gondolsz egy gazdasszony, egy parasztasszony, hányféle dologhoz érted?
1: Hát legalább 10.
2: Nem, szorozd meg, 350. Gondold végig. Hát a parasztasszony, hogy a beteg volt a gyereke, meg tudta gyógyítani? Tudta mi az, hogy apró levelű hárs?
1: Nem volt gyógyszerter.
2: Vagy zsidó cseresznye, vagy a farkasóba. Saját ruháját szőtte, fonta, varta, minden. Mi férfiak kicsit bénábbak vagyunk, mi csak 280-hoz értettünk. És akkor most van egy olyan szakmarék, hogy megváltanám őket, hogy vas-beton szerel. Építőbörű szakmunkás, igaz? De könyveskarat nem látod, mert lakit nem tud rakni, akkor most melyik élet volt az élet szerint?
1: A paraszti.
2: Ennyi.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Mit János, nem lehet kihagyni születi felvonulásokkor, Rákcsiba is ott van, Igalba is itt van, és hát főztél most?
2: Nem, gyakorlatilag vendég vagyok abszolút, illetve az igali borbaráti körnek a tagja révén kínálunk borokat, saját borokat és pálinkákat is, de csak óvatosan.
1: Tehát ilyenkor a gulyás mellé a kosarabban van vörös, fehér, milyen borokat hoztál?
2: Igen, egy új fehér bort hoztam, egy idei olasz rieslinget, illetve hoztam Cabernet Sauvignon-t, kékfrankos rozét.
1: Hát azt lehet a legkorábban fogyasztani, többek hogy gyárok, mennyire tisztultak le?
2: Az idei borok azért még tisztulás folyamatában vannak, tehát azzal még egy kicsikét várni kell. A rozé az meg hát ugye az frissen jó, egy 3-4 hónapos ropogós rozé az egy igazán fogyasztható történet. Ez már egy éves, de még nagyon finom.
1: A születi felvonás nem csak egy ilyen ünnep volt a falunak, hanem akkor alkalom volt arra is, hogy megkóstolják a borokat a gazdák, nem? Na, hát is van több éves bor most itt?
2: Igen, egy 2 éves Cabernet Sauvignon-t hoztam, ez ugye vörösbor lévén legalább 2 évesnek kell lenni, hogy igazán kiadja, kiteljesedjen. Egy pici almasavat véltük benne felfedezni, de reméljük, hogy majd...
1: Öröm volt veled beszélgetni.
3: További jó étvágyat.
2: Köszönöm szépen.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Kreka Bálint osztopos tagja az igazi születi felvonulásnak, nem csak gasztronómiában, hanem a szervezésben is, mert te mindig itt állsz a pult mellett és kínálod a borokat.
2: Így van, ugye az igazi bor és kertbarátkör csapatával vagyunk itt most is a felvonuláson, és borainkat kóstolhatjuk a helyiekkel, felvonulókkal.
1: Milyen borokat hoztál ide?
2: Háromféle borral készültem, hoztam egy Cabernet Sauvignon rozét, egy Merlot vörösbort, ami 2024-es, és egy idei zenitet még, amit kóstolunk.
1: Egy kortyot kóstoltam a zenitből, nekem bejön. Kell még tisztulnia, szerinted?
2: Abszolút, tehát ez egy nagyon új bor, épp hogy vége lett az erjedésnek. Most még a készülés fázisában van, tehát márton napra biztosan kész lesz.
1: Oly, de jó.
2: De most még azt mondom neked, én 80%-os állapotban kóstoljuk.
1: A borait közül melyik lesz az ászlós hajó idén? Melyik lesz, ebben nagyon büszke?
2: Hát ez nagyon korai megmondani. Én azt mondanám...
1: Melyiktől várod?
2: Én azt mondom inkább, hogy az összes bor ígéretes, és reméljük, hogy mindegyik be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket.
1: Köszönöm, Kreka Bálint. Szia! Szerbusz, Karcsi! Kérnek egy teljes neved?
3: Császár Károly vagyok.
1: Te Szászvárról jöttél hozzánk, te is borbáti kör tagja vagy a Szászváré. Igazán jó a kapcsolatok. Mi megyünk oda, ti jöttök ide. Kifelétek másfajta borok vannak, mint amit itt kóstoltunk?
3: Nem, nagyjából hasonlóak vannak. Nagyjából.
1: Azt mondják, kicsit savasabbak.
3: Kicsit savasabbak, igen, mert az hegyvidék, és emiatt kicsit savasabbak a borok.
1: Ott mi van többségében, a fehér vagy a vörös?
3: Fehér.
1: Neked mi a kedvenced Szászvár környékén, a borait közül?
3: Hát a rajnai rizling, zöld veltelini, akkor olasz rizling, nagyjából ezek.
0: Ez volt az Easy Rider. Kedvenc zenéddel. Easy Music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: De ne ám, hiszen olyan zenéket játszunk, mint a most érkező Beloved, a 90-es évek első feléből. Ezzel pedig visszaveszem a szót Molitól, de továbbra is jó kedvet, jó vételt kívánok. A mikrofonnál Keszthelyi Tibor.

0: programajánló.
1: Ajánlom magunkat mindenki becses figyelmében, a Rádió Mostoló kapható a legtöbb zene délutánonként, hiszen bekapcsoljuk a zenegépet, és a zene maraton délután 1 órától árasztja, ontja a slágereket, kerti munkához, pihenéshez, ház körüli lakásban elvégezendő tevékenységekhez, mindenhez is. Illetve hát programajánló, programajánlónkban pedig egy picit előre lapozunk az időben újfenn, de talán első körben nézzük a mai mozis lehetőségeket. A kaposvári Kultikban van még kora délutáni előadás, sőt, néhány perc múlva is kezdődik majd, mármint 12 óra 10 perctől. A Macskák a múzeumban 2, jön majd ma még a Préri Farkas Visszavág című mesefilm, és aztán a mesékről ennyit ezen a mai napon. A felnőttebbeknek jön a Vadon szíve, Brad Pitt kutyás filmje, ríghatós filmje, egy horror, a másik Mami, egy romantikus fantasy, az Átkozott boszorkák 2, ja nem, van még egy mese, bocsánat, a Mancsőr jár a dinófilm, ez valahogy elbújt a szemem elől. Bosszúállók végették egy pici kis kiegészítéssel, ezen kívül újraélesztve a Kaptár, aztán a Csajos hétvége, a Digger és a Verity, a Magic Queenie Budapest koncertfilm és a Mommy Blue magyar dráma is megtekinthető még, de rögtön egyben ajánlom Dr. Stevens Sarlós Erzsébet Kaposváron, aki megoldáshoz az idegrendszeri éretlenség okozta problémákra a Nyitott Akadémia keretén belül, majd kedden 18 órai kezdettel, és aztán ugyancsak kedden, bár a délelőtti reggeli órákban 9 óra 30 perctől ismételten lesz majd Hurci Klub a kedves érdeklődőknek. Kötődő válaszkész szemléletű közösségek része lehet mindaz, aki elmegy a rendezvényre. Évek óta hordozó édesanyák tapasztalataival lehet gazdagodni és kipróbálni a különböző típusú hordozó kendőket is. Mindez bejelentkezés alapján a Mondj Igent a Gyerekkorra Egyesület és a Családi Kikötő mint Közösségi Tér közös rendezvényén.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Gyárlátogatáson jártak a középiskolások. Az aszály ellen védekezik az erdőkben a sefag. Hazai pályán győzött a Rákóczi. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposvári villamossági gyár mindennapjaiba leshettek be a Mate Móricz Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival és betekintést nyerjenek a működésükbe. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. Aszály elleni védekezésbe kezdett a zselici erdőkben a sefag. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint egyebek mellett lajtos kocsikkal és napelemes kutakkal igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a Somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtos kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, hogy így segítsenek a teljes erdei élővilágnak. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola. Ez derül ki egy a Mentális Egészség Világnapja alkalmából közzétett felmérésből. Eszerint a fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját. 41%-uk a fenyegetett mentális állapot kategóriájába tartozik, azaz fokozott figyelmet és támogatást igényelhet. Ez több mint 200 ezer fiatalt jelent a 14 és 19 év közötti népességből. Az adatokból kiderül az is, hogy a fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a lányok körében kedvezőtlenebbek az adatok. A tanulmányból az is kiderül, hogy sokan igyekeznek eltitkolni a problémáikat. A segítségkérés egyik legnagyobb akadálya a megkérdezettek körében a szégyenérzet volt. Híreink végén pedig sport. Rácz Balázs góljával győzött szombaton a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában hazai pályán fogadták az Iváncsa KSE csapatát. A félidei 0-0-ás fordulót követően még jó néhány percig várni kellett a sikerre, de végül a 63. percben Rácz Balázs eldöntötte a mérkőzést. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
0: Időjárás jelentés.
1: Kezdetben még borongós lesz a nap, helyenként csapadékra is számítani kell. Napközben aztán nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és még a napot is megláthatjuk. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés, de még időnként megnövekvő felhőzet vár ránk csapadék nélkül. A holnapi maximum 15 és 17 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Sziasztok, kellemes vasárnap kora délután kívánok. Talán a hét legfontosabb étkezéséhez érkeztünk, ami együtt jó barátokkal, rokonokkal, családtagokkal, hát, vagy ha éppen valaki dolgozik, akkor munkatársakkal is, de a lényeg, jó étvágyat kívánunk hozzá. Éljétek meg ezeket a perceket együtt, ez teljesen jó, mert hogy ugye ezt nevezik minőségi időnek, ami mélyíti az emberi kapcsolatokat, és erősíti a biztonságos érzelmi hálunkat. Na meg hát enni jó, jól lakni is jó.

nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Tiestót hallgattuk, és szintén egy világhírű folytatás érkezik DJ Khaled, Rihanna és Bryson Tiller. Előtte azonban még egyszer jó étvágyat szeretnék kívánni, és azt, hogyha futja a mai napon, akkor mindenféleképpen legyen egy kis délutáni szúnyókálás benne. Én nagyon bírtam azokat a hétvégéket, Form 1-es hétvégéket, amikor az autók zümmögésére lehetett aludni. Hát azóta egyrészt nagyon is megváltoztak már ezek a hangok, de ugye azért ez mindenképpen klappol, hogy kell a hétvégi kikapcsolódás, hiszen akkor megszűnik a szoros időbeosztási kényszer, és így a kreativitásunk is új lendületet kaphat a kötetlen és a szabad gondolkodás által, és nyilván nem a mai napról beszélek, de a mai napra pihenés, holnaptól munka, ugyebár. És akkor, ha már a Form 1-et megpendítettem, akkor néhány gondolat róla. Ezen a hétvégén ugye nincsen Form 1-es futam, a pilóták és a csapatok pihenőt tartanak, a szágódó cirkusz pedig legközelebb a jövő hétvégén tér majd vissza, akkor az amerikai nagydíjjal Austinból október 18-án, majd jön Mexikóvárosból a mexikói nagydíj október 25-én, São Paulo-ból a brazil nagydíj november 8-án, aztán a Las Vegas-i nagydíj november 21-én, utána megint repcsire szállnak, és a Katari nagydíj jön majd november 29-én, és az Abu Zabi nagydíj majd december 6-án.

0: tonight. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
1: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd! Rádió Most!

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Programajánló.
1: Benne a Rádió Most, még egy kis programajánló a következő hétre. A generációs különbségek előadásával például Steigerwald Krisztián érkezik városunkban majd október 15-én. De például, ha már az előadások szóba kerültek, jön majd egy újdonság, egy vígjáték Ivancsics Ilona, Lukács Melinda és Varsányi Anna közös előadásában felvezetésével. Ez lesz majd a Féltestvérek. Ezen kívül emlékfa ültetése, hadd hívjam fel a figyelmet, október 16-án pénteken délután 3-kor, ami a Senna és Kanzenben zajlik. És ez azért érdekes ez a faültetés, mert dr. Elszabó Tünde építész éppen 22 évvel ezelőtt, azaz 2004. október 15-én hagyta itt a világot, és 21 esztendeje ültették el azt a kocsányos tölgyet, amely Tünde emlékére nő azóta is, az általa megálmodott Senna és Kanzen szabadtéri néprajzi múzeumban. Aztán 2007. április 13-án Francis itt hagyott minket, és akkor ültették el Lőrinc Ferenc építész emlékére a Vörös Tölgyet is. Úgyhogy Tünde és Franci barátai mind-mind ott lesznek a rendezvényen, és bárki, aki a tisztelője volt a két alkotónak, őket szeretettel várják majd pénteken délután 3 órára a helyszínre. De például jövő hétvégén szombaton lesz élményfestés kutyabarátoknak, hogy kicsit vidám a programot is ajánljak, és lesz egy fermentálás workshop is itt Kaposváron, ugyancsak jövő szombaton, úgyhogy igazán érdekes és különleges események, rendezvények helyszíne Kaposvár városa. A programajánlóval pedig köszönöm a figyelmet, most búcsúzom, további kellemes rádiózást és időtöltést kívánok vasárnap délutánra, találkozunk szerdán.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Újabb találkozót tart a kaposvári Reuma Klub. Szemtanúkat keres a rendőrség. Köszöntöm Önöket, 13 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez klubot a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak, egyebek mellett a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről, valamint a felnőttkori védőoltások jelentőségéről. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje szeptember 28-a és október 2-a között Kaposváron a 48-as ifjúság útja 17 szám előtti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló Hyundai típusú gépkocsinak, majd adatai hátrahagyása vagy a hatóság értesítése nélkül távozott a helyszínről. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Közleményük szerint a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál jelenleg is egy nagy beruházás zajlik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint a területen felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. A mozgalom felhívásában sürgeti a természetes és természetközeli parti területeket veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését és az érintett területek állami tulajdonba vételét. David Bowie pályájának egyik legkorábbi korszakába enged betekintést egy most megjelent lemez. A The Sheltalmy Recordings című anyag az akkor még David Jones néven ismert fiatal Bowie felvételeinek gyűjteménye. A 22 dalból álló digitális és CD megjelenés 10 eddig kiadatlan dalt is tartalmaz. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap további részében egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, csapadék már nem valószínű. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18, este pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, de időnként megnövekedhet a felhőzet, ám esőre már nem kell számítani. A holnapi maximum 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Holnapig még lehet szavazni a Prima díj jelöltjeire. Idén is lesz Halloween futás. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 14 óra van. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük két kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a három prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Holnaptól zárva lesz a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ez idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogy miként igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, vagy hogy hogyan erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédese közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók három táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, csapadék már nem valószínű. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18, este pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, de időnként megnövekedhet a felhőzet, ám esőre már nem kell számítani. A holnapi maximum 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
1: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket Kaposváron. Változik a balatoni komp menetrendje. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 15 óra van. Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket a kaposvári virágfürdőben, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces csoportos gyógyúszásokat hetente kétszer tartják, ennek részleteiről, valamint a csatlakozás feltételeiről a kaposvári virágfürdő telefonszámán vagy e-mail címén lehet további tájékoztatást kérni. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temetők kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint október 12-től, azaz holnaptól Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-8 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. Áramütés veszélye miatt visszahívja a forgalomból az Ambiano nevű hajszárítót az Aldi, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt írták, hogy a visszahívásra azért van szükség, mert sérülhet a hajszárító hálózati kábele, ez pedig áramütést vagy tüzet okozhat. A hatóság azt javasolja, hogy akik vásároltak az Ambiano márkájú hajszárítóból, ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi Aldi üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik. Általános a fiatalok körében a mesterséges intelligencia használata. A megkérdezettek 96%-a használja valamilyen gyakorisággal, közel minden második válaszadó pedig naponta. Ez abból a felmérésből derül ki, amit a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. Eszerint a 14 és 19 év közötti fiatalok az emmét elsősorban praktikus, tanulási és tájékozódási célokra használják, de lelki és magánéleti kérdésekben is számottevő a szerepe. A mesterséges intelligenciát használó fiatalok több mint fele kért már legalább egyszer segítséget, tanácsot vagy információt lelki vagy magánéleti kérdésekben. A válaszadók 44%-a érezte úgy, hogy érdemi segítséget kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, csapadék már nem valószínű. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18, este pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, de időnként megnövekedhet a felhőzet, ám esőre már nem kell számítani. A holnapi maximum 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most!

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
3: Megkérdezem az AI-t, Gemini.
2: Beírom
3: a Gemininek. Kedves!
2: Figyelj, jön az első bejátszás.
3: AI.
2: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
3: X.
2: Bossz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
3: Emberinek tűnt.
2: Igen?
3: Inkább ember.
2: Eltaláltad, ez egy valódi ember, For Steven, és az Alive című dal.
3: Na, ugye egy ember.
2: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Gyárlátogatáson jártak a középiskolások. Az aszály ellen védi az erdőket a SEFAG. Köszöntöm Önöket, 16 óra van, Bán Éva vagyok. A kaposvári villamossági gyár mindennapjaiba leshettek be a Mate Móri Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival és betekintést nyerjenek a működésükbe. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. Aszály elleni védekezésbe kezdett a zselici erdőkben a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint egyebek mellett lajtos kocsikkal és napelemes kutakkal igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtos kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, hogy így segítsenek a teljes erdei élővilágnak. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán szombaton. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. Ismét heves viharok sújtották szombaton Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá, vagy váltak járhatatlanná. A meteorológiai szolgálatok szerint a következő időszakban is kiterjedt, helyenként jelentős csapadék várható a területen, ami azt eredményezheti, hogy a korábbi esőzések miatt telített talajokon megnő az újabb áradások és földcsuszamlások veszélye. Híreink végén pedig sport. Rácz Balázs góljával győzött szombaton a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában hazai pályán fogadták az Iváncsa KSE csapatát. A félidei 0-0-ás fordulót követően még jó néhány percig várni kellett a sikerre, de végül a 63. percben Rácz Balázs eldöntötte a mérkőzést. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, csapadék már nem valószínű. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 18, este pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, de időnként megnövekedhet a felhőzet, ám esőre már nem kell számítani. A holnapi maximum 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most. Do you agree?

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
1: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Szemtanúkat keres a rendőrség. Megőrizték veretlenségüket a kosarasok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 17 óra van. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje szeptember 28-a és október 2-a között Kaposváron a 48-as ifjúság útja 17 szám előtti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló Hyundai típusú gépkocsinak, majd adatai hátrahagyása vagy a hatóság értesítése nélkül távozott a helyszínről. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez klubot a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak, egyebek mellett a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről, valamint a felnőttkori védőoltások jelentőségéről. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember elején jelentette be, akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. A kisadózó vállalkozók tételes adója, azaz a KATA, erősítheti a kisvállalkozásokat, hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez, ám az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő rendelkezések módosításra szorulnak. Ezt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közölte, az adónem megújítását szolgáló törvénytervezetet értékelve. Üdvözölték, hogy a lehetőséggel a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és a tanulmányaik mellett vállalkozók is élhetnek. Azt írták, hogy a havi tételes adó növelése jelentős mértékű, de szükséges ahhoz, hogy a KATA fenntartható és az adórendszer többi elemével összhangba kerülő adózási forma legyen. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban gyengén, közepesen felhőségre tekinthetünk, csapadék már sehol sem valószínű, gyenge lesz a nyugati, északnyugati szél. Az esti 14 fok körüli hőmérséklet hajnalra 10 fokig csökken. Holnap a sok napsütés mellett időnként még megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható. Kora reggel 12, holnap napközben pedig 15 és 17 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.
2: Akinek fáj, még az is vár.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. október 11-e vasárnap, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Kaposváron járt a cégtudat. Egy sikeres vállalkozás mögött ma már nem csak szakmai tudás, hanem tudatos döntések is állnak, írta bejegyzésében a Mate Kaposvári Kampusz főigazgatója. Vörös Péter beszámolója szerint a héten Kaposvárra érkezett a Cégtudat elnevezésű országos képzési program, melynek a Mate Kaposvári Kampusz adott otthont. A főigazgató a posztban kifejtette, hogy az eseményen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. Megnyitójában Vörös Péter arról beszélt, hogy egy egyetemnek fontos szerepe van a tudás és a gazdaság összekapcsolásában, a Mate Kaposvári Kampusz számára pedig különösen fontos, hogy teret adjon a tapasztalatcserének, erősítse a vállalkozásokkal való együttműködéseket, és hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez. Bíróságon az MCC-sek. Bepillanthattak egy előkészítő ülésbe, és közelebbről is megismerhették a bíróság működését az MCC-sek. A Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai pénteken látogattak el a kaposvári törvényszékre, ahol testközelből láthatták, hogy miként működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, de megtudhatták azt is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. Reuma Klub lesz a jövő héten. Támogató közösségbe hívja a reumatológiai betegséggel élőket a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak. Dr. Zomborszky Márton, ortopéd főorvos, a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről beszél majd. Dr. Haldakis Bernadett, infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások jelentőségéről tart előadást, különös tekintettel a gyulladásos reumatológiai betegséggel élők sajátos szempontjaira. A klubfoglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. Ingyenes a gyógyúszás Kaposváron. Két éve tart és töretlen népszerűségnek örvend a virágfürdő ingyenes gyógyúszása. Az intézmény közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz pedig folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces, csoportos gyógyúszásokra heti rendszerességgel két nap áll rendelkezésre. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy szakember irányításával az egészségmegőrzés és gyógyulás mellett az úszás személyiségformáló hatásaiban is részesüljön a gyermek. Mindezekről Császárné Kisedina úszásoktató beszélt rádiónknak.
4: 18 éves korig lehet jönni úszni, addig foglalkozunk a gyerekekkel. Itt igyekszünk megtanítani nekik az úszás alapokat és a saját testi deformitásoknak vagy a problémájuknak megfelelő feladatokat, hogy amikor már ebből a körből kiesnek a 18 éves kor felett, tudják ugyanezeket használni felnőtt korban, mert igazából az úszás az kezdetektől az életünk végéig egy hasznos sporttevékenység, ami kevésbé terheli meg úgy az ízületeinket, mint bármilyen más sport, úgyhogy ez sokkal jobb és ízületbarátibb mozgásforma. Mi igyekszünk minden feladatot megtanítani, amivel későbbiekben felnőtt korban sokkal könnyebben tudják átvészelni a napjaikat, meg az életüket tudják javítani, úgyhogy ezért is jó, hogyha a gyerekek hozzánk jönnek úszni, mert meg tudjuk tanítani nekik ezeket a feladatokat, amiket felnőtt fejjel, felnőttként is ugyanúgy tudnak alkalmazni.
3: Közeleg a nevezési határidő. Már csak 4 napig, jövő csütörtökig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be október 15-éig, a legjobb alkotásokat pedig szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temető kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Az aszály ellen védekezik a Sefag. Lajtos kocsik és napelemes kutak segítségével kezdett bele az aszály elleni védekezésbe a somogyi erdőkben a Sefag. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint többféle módszerrel is igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtos kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, ezzel is segítve a teljes erdei élővilágot, a legkisebb rovaroktól, a védett hüllőkön, kétéltűeken át az énekes madarakig és az emlősökig. Megjegyezték, hogy az erdőgazdaság tavaly kezdte nagyszabású, átfogó vízmegtartási projektjeinek megvalósítását. Ezek részeként folyamatosan újítják fel a vízvisszatartó védműveket, forrásokat tisztítanak meg, felfogják az erdészeti utakról és más burkolt felületekről lefolyó csapadékvizet, az elfolyó víz sebességét pedig igyekeznek csökkenteni. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Halloweenkor a futók is retteghetnek. Az idei lesz a 3. év, amikor Halloween futást rendeznek Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédesek közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit, akik október 31-én tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De Tök Jó futáson nincs részvételi díj, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók 3 táv közül választhatnak, lesz 3 kilométeres zombi követőkör, 5 kilométer hosszú lesz a vérszívók köre, a 6,5 kilométeres távot választók pedig a pokoli hajsza részesei lehetnek. A De Tök Jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
2: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban gyengén, közepesen felhőségre tekinthetünk, csapadék már sehol sem valószínű. Gyenge lesz a nyugati, északnyugati szél. Az esti 14 fok körüli hőmérséklet hajnalra 10 fokig csökken. Holnap a sok napsütés mellett időnként még megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható. Kora reggel 12, holnap napközben pedig 15 és 17 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
2: Kaposvár! Úton a jövő felé!
1: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Zenemaraton itt! Most! Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Holnaptól zárva lesz a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ez idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. A magyar fiatalok életében fontos védőhálót jelentenek a társas kapcsolatok, miközben sok fiatalt ér bántalmazás, derült ki egy a Mentális Egészség Világnapja alkalmából közzétett felmérésből. Eszerint a 14 és 19 év közötti fiatalok legfontosabb informális támaszai a barátok és közvetlen családtagok. A válaszadók 80%-a megértőnek és segítőkésznek tartja barátait, 73%-uk a szüleit. Ugyanakkor a válaszadók több mint fele jelezte, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazták, ez mintegy 330 ezer fiatalt jelenthet. A bántalmazás leggyakoribb formája a csúfolódás, a rosszindulatú pletyka, erről a megkérdezettek 41%-a beszélt. További 39% bántó, megalázó kritikáról, 34% pedig kiközösítéstől szenved. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédese közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók három táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban gyengén, közepesen felhőségre tekinthetünk, csapadék már sehol sem valószínű, gyenge lesz a nyugati, északnyugati szél. Az esti 14 fok körüli hőmérséklet hajnalra 10 fokig csökken. Holnap a sok napsütés mellett időnként még megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható. Kora reggel 12, holnap napközben pedig 15 és 17 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
2: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
4: Kulturális magasságokba emelkedünk.
3: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
5: Anyám tyúkja. Hé, mi a kő, tyúkanyó.
3: Fog be.
5: Nadlást is akarod?
3: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
5: Húha.
3: Na?
5: Ez AI.
3: Tényleg? Azt mondod?
5: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
3: hívni. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
5: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
3: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már viccelek.
5: Nem volt rossz egyébként.
3: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
5: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
3: Bukta, mert ez is AI.
5: Ne szorakozz.
3: Komolyan mondom.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temetők kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket a kaposvári virágfürdőben, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces csoportos gyógyúszásokat hetente 2-szer tartják, ennek részleteiről, valamint a csatlakozás feltételeiről a kaposvári virágfürdő telefonszámán vagy e-mail címén lehet további tájékoztatást kérni. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint október 12-től, azaz holnaptól Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-8 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katásadózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola. Ez derül ki egy a Mentális Egészség Világnapja alkalmából közzétett felmérésből. Eszerint a fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját. 41%-uk a fenyegetett mentális állapot kategóriájába tartozik, azaz fokozott figyelmet és támogatást igényelhet. Ez több mint 200 ezer fiatalt jelent a 14 és 19 év közötti népességből. Az adatokból kiderül az is, hogy a fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a lányok körében kedvezőtlenebbek az adatok. A tanulmányból az is kiderül, hogy sokan igyekeznek eltitkolni a problémáikat. A segítségkérés egyik legnagyobb akadálya a megkérdezettek körében a szégyenérzet volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban gyengén, közepesen felhőségre tekinthetünk, csapadék már sehol sem valószínű, gyenge lesz a nyugati, északnyugati szél. Az esti 14 fok körüli hőmérséklet hajnalra 10 fokig csökken. Holnap a sok napsütés mellett időnként még megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható. Kora reggel 12, holnap napközben pedig 15 és 17 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. A KVG-nél jártak a fiatalok. Testközelből ismerkedhettek meg a kaposvári villamossági gyár hétköznapjaival, a Mate Móricz Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója, a közösségi oldalán számolt be a KVG-nél tett látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival, és betekintést nyerjenek a működésükbe, technológiáikba, és megismerhessék a helyben kínálkozó szakmai lehetőségeket. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. Hozzátette, hogy ehhez elengedhetetlen az egyetemek, a középiskolák és a vállalkozások együttműködése, hiszen a helyi cégeknek is szükségük van felkészült, motivált fiatal szakemberekre. Ingyenes a gyógyúszás Kaposváron. 2 éve tart és töretlen népszerűségnek örvend a virágfürdő ingyenes gyógyúszása. Az intézmény közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz pedig folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces, csoportos gyógyúszásokra heti rendszerességgel 2 nap áll rendelkezésre. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy szakember irányításával az egészségmegőrzés és gyógyulás mellett az úszás személyiségformáló hatásaiban is részesüljön a gyermek. Mindezekről Császárné Kisedina úszásoktató beszélt rádiónknak.
2: 18 éves korig lehet jönni, úszni, addig foglalkozunk a gyerekekkel. Itt igyekszünk megtanítani nekik az úszás alapokat és a saját testi deformitásoknak vagy a problémájuknak megfelelő feladatokat, hogy amikor már ebből a körből kiesnek a 18 éves kor felett, tudják ugyanezeket használni felnőtt korban, mert igazából az úszás az kezdetektől az életünk végéig egy hasznos sporttevékenység, ami kevésbé terheli meg úgy az ízületeinket, mint bár milyen más sport, úgyhogy ez sokkal jobb és ízületbarátibb mozgásforma. Mi igyekszünk minden feladatot megtanítani, amivel későbbiekben felnőtt korban sokkal könnyebben tudják átvészelni a napjaikat, meg az életüket tudják javítani, úgyhogy ezért is jó, hogyha a gyerekek hozzánk jönnek úszni, mert meg tudjuk tanítani nekik ezeket a feladatokat, amiket felnőtt fejjel, felnőttként is ugyanúgy tudnak alkalmazni.
1: Reuma Klub lesz a jövő héten. Támogató közösségbe hívja a reumatológiai betegséggel élőket a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak. Dr. Zomborszky Márton, ortopéd főorvos, a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről beszél majd. Dr. Haldakis Bernadett, infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások jelentőségéről tart előadást, különös tekintettel a gyulladásos reumatológiai betegséggel élők sajátos szempontjaira. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. Bíróságon az MCC-sek. Bepillanthattak egy előkészítő ülésbe, és közelebbről is megismerhették a bíróság működését az MCC-sek. A Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai pénteken látogattak el a kaposvári törvényszékre, ahol testközelből láthatták, hogy miként működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, de megtudhatták azt is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. Közeleg a nevezési határidő. Már csak 4 napig, jövő csütörtökig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be október 15-éig, a legjobb alkotásokat pedig szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temető kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Az aszály ellen védekezik a sefag. Lajtos kocsik és napelemes kutak segítségével kezdett bele az aszály elleni védekezésbe a somogyi erdőkben a sefag. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint többféle módszerrel is igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtos kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, ezzel is segítve a teljes erdei élővilágot, a legkisebb rovaroktól, a védett hüllőkön, kétéltűeken át az énekes madarakig és az emlősökig. Megjegyezték, hogy az erdőgazdaság tavaly kezdte nagyszabású, átfogó vízmegtartási projektjeinek megvalósítását. Ezek részeként folyamatosan újítják fel a vízvisszatartó védműveket, forrásokat tisztítanak meg, felfogják az erdészeti utakról és más burkolt felületekről lefolyó csapadékvizet, az elfolyó víz sebességét pedig igyekeznek csökkenteni. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Halloweenkor a futók is retteghetnek. Az idei lesz a 3. év, amikor Halloween futást rendeznek Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédesek közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit, akik október 31-én tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futáson nincs részvételi díj, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók 3 táv közül választhatnak, lesz 3 kilométeres zombi követő kör, 5 kilométer hosszú lesz a vérszívók köre, a 6,5 kilométeres távot választók pedig a pokoli hajsza részesei lehetnek. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet. A hajnali hőmérséklet 10, a délutáni pedig 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A kaposvári villamossági gyár mindennapjaiba leshettek be a Mate Móri Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival és betekintést nyerjenek a működésükbe. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. Aszály elleni védekezésbe kezdett a zselici erdőkben a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint egyebek mellett lajtos kocsikkal és napelemes kutakkal igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtos kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, hogy így segítsenek a teljes erdei élővilágnak. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogy miként igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, vagy hogy hogyan erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. David Bowie pályájának egyik legkorábbi korszakába enged betekintést egy most megjelent lemez. A The Shel Talmy Recordings című anyag az akkor még Davy Jones néven ismert fiatal Bowie felvételeinek gyűjteménye. A 22 dalból álló digitális és CD megjelenés 10 eddig kiadatlan dalt is tartalmaz. Híreink végén pedig sport. Rácz Balázs góljával győzött szombaton a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek az NB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában hazai pályán fogadták az Iváncsa KSL csapatát. A félidei 0-0-ás fordulót követően még jó néhány percig várni kellett a sikerre, de végül a 63. percben Rácz Balázs eldöntötte a mérkőzést. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet. A hajnali hőmérséklet 10, a délutáni pedig 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam,
0: ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
2: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez klubot a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak, egyebek mellett a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről, valamint a felnőttkori védőoltások jelentőségéről. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Az érintettek kétharmada a végleges szabályokra vár a döntéshez, derül ki egy most közzétett online kutatásból. A válaszadók fele nyitott a váltásra, az általányadózók számára a céges számlázás lehetősége, míg a jelenlegi katások körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. A kutatás szerint a jövő évtől bővülő kata megosztja a jelenlegi katás vállalkozókat. A válaszadók közel fele túl magasnak tartja az eddigi 50 ezer forint helyett az új 75 ezer forintos összeget, több mint harmaduk megfelelőnek, mint egy ötödük pedig az előnyökért cserébe magasabb adóterhet is vállalna. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet. A hajnali hőmérséklet 10, a délutáni pedig 15 és 17 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Zárva tart mától a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ezen idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. Azok a gyerekek is küzdhetnek olvasási nehézséggel, akiknek az eredményei ezt nem feltétlenül jelzik. Ezt a Pécsi Tudományegyetem kutatói figyelték meg abban a vizsgálatban, amelyben 140 5. osztályos tanuló olvasását mérték fel 13 szempont szerint szeptemberben Baranya megyében. A szókincstől a fonológiai feldolgozáson és a figyelmen át az olvasási motivációig több szempont szerint vizsgálódtak a szakemberek, akik megállapították, hogy a szófelismerési nehézségre utaló szemmozgás mintázatok nem csak azoknál a tanulóknál jelentek meg, akiket korábban olvasási problémával diagnosztizáltak. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédesek közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók 3 táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet, és 10 fok lesz a hőmérséklet. A délutáni értékek 15 és 17 fok között várhatóak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Oh,

napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, nő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikít.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a Somogyi Temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyitemetők@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket a kaposvári virágfürdőben, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces csoportos gyógyúszásokat hetente 2-szer tartják, ennek részleteiről, valamint a csatlakozás feltételeiről a kaposvári virágfürdő telefonszámán vagy e-mail címén lehet további tájékoztatást kérni. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint mától Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-8 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán szombaton. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet, és 10 fok lesz a hőmérséklet. A délutáni értékek 15 és 17 fok között várhatóak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

fájklep le alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A kaposvári villamossági gyár mindennapjaiba leshettek be a Mate Móri Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival és betekintést nyerjenek a működésükbe. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. Általános a fiatalok körében a mesterséges intelligencia használata. A megkérdezettek 96%-a használja valamilyen gyakorisággal, közel minden második válaszadó pedig naponta. Ez abból a felmérésből derül ki, amit a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. Eszerint a 14 és 19 év közötti fiatalok az emmét elsősorban praktikus, tanulási és tájékozódási célokra használják, de lelki és magánéleti kérdésekben is számottevő a szerepe. A mesterség